Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Ooh, yeah. You know.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: És most Nagyváradról
1: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. I gotta find my way back.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és persze hónap, és így itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek 7 óraig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

6 óra 7 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk A+FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert a Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a romániai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. A romániaiak tehát kevesebbet költenek ételre, és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Érdekelni is ennek kapcsán, hogyha tehetnétek, akkor ti inkább egy visszafogottabb külföldi nyaralás, vagy egy színvonalasabb belföldit választanátok. Természetesen erre most is egész adással a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek most is a legkiválóbb

Hello Nagyvárad, ez itt ismét a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival, és veletek persze, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogyha tehetnétek, akkor ti inkább egy visszafogottabb külföldi nyaralás, vagy egy színvonalasabb belföldit választanátok. Hát én egy színvonalasabb belföldi pihenést választanék a racionális adatok és a minőségi szempontok alapján. A belföldi prémium opció több előnyt kínál. A magasabb kategóriájú szállások jobb szolgáltatásokat, mint wellness és gasztronómia nyújtanak. Kevesebb az utazással járó stressz, elmaradnak a hosszú repülőtéri várakozások és a határokon való sorban állás esetlegesen. Az utazással töltött idő lerövidül, így több marad a tényleges pihenésre. Ezzel persze a helyi gazdaságot is támogatjuk, a költések a hazai turisztikai szektort és a helyi vállalkozásokat erősítik, és nem utolsó sorban lehetőség nyílik az ország kevésbé ismert rejtett kincseinek alaposabb megismerésére. A visszafogott külföldi nyaralás mellett ezzel szemben leginkább az új kulturális környezet és az idegen nyelvi impulzusok szólnának, de ez gyakran a kényelem feladásával, olcsóbb szállás, kompromisszumos étkezés járna, de érdekelne, hogy ti, ha tehetnétek, akkor inkább egy visszafogott

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyvárad, 6 óra 22 perckor, ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogyha tehetnétek, akkor ti inkább egy visszafogottabb külföldi nyaralást, vagy egy színvonalasabb belföldit választanátok. Ha esetleg most itt helyben maradnátok, akkor jó, ha tudjátok, hogy a helyi tanács által elfogadott szabályzat szerint a kikapcsolódni vágyók a szilvásban és más később kijelölendő helyszíneken készíthetnek ugyan ételt nyílt tűzön, de kizárólag biztonságos körülmények között. A nyílt tűz használatát engedélyező piknikező helyeket kötelező módon fel kell szerelni, magas hőmérsékletnek ellenálló a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő fix tűz rakóhelyekkel, kizárólag tűzoltásra szolgáló vízforrással, mobil élemhelyekkel vagy mosdókkal, valamint szelektív hulladékgyűjtés alkalmas szemetesekkel. A rendelkezések szerint tüzet kizárólag az üzemeltető által kialakított fix tűzrakóhelyeken lehet gyújtani reggel 8 és este 22 óra között. Tilos lesz tüzet gyújtani erős szélben, vörös vagy narancssárga figyelmeztetés idején, szélsőséges aszály esetén, illetve tűzveszélyre figyelmeztető riasztások miatt. A szabályzat megtiltja a benzin, gázolaj, alkohol vagy hígító használatát a tűz meggyújtására vagy felerősítésére, valamint a hulladék elégetését is. A piknikező helyeken többek között tilos sátrak vagy engedély nélküli mobil grillsütők felállítása, a szemét eldobálása, az edények mosása természetes vizekben, illetve a hangos zenehallgatás. A tűz nem megfelelő használatáért kiszabható bírságok 1500 lejnél kezdődnek, és a szabálysértés súlyosságától függően elérhetik a 2500 lejt is. A bírság mellett a szabálysértőnek a károkat is meg kell térítenie. Az új szabályzat magánszemélyekre és jogi személyekre, valamint rendezvényi szervezőkre egyaránt vonatkozik. A mostani rendelkezés csomag a 2015-ben elfogadott korábbi szabályozást váltja fel. Engem pedig most a legnagyobb slágerek, Ruzsa Magdi érkezik, és tőle a tejút.

0: 6 óra 31 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plus hosszú Sanyival. Akinek nincsenek túl jó hírei, azok számára, akik ma piknikezést terveztek, vagy már a piknikezést terveztek, ugyanis hát ez a borongós égbolt, ez előrevetíti azt, hogy csapadékra is kell ugye számítani. Ráadásul az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki 30 megyére, viharos időjárás is jelentős mennyiségű csapadék miatt. A riasztás ma 12 órától kedd 10 óráig érvényes. A meteorológusok szerint délutántól kedd reggelig a bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia északi részén, Dobrudzsa északi felében, valamint Moldva délnyugati térségeiben villámlásokkal és szélőkésekkel kísért heves záporokra, helyenként viharokra és jégesőre kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25 litert, elszórtan a 40-50 litert is négyzetméterenként. Hát itt nálunk is várható a délután folyamán csapadék, bár nem biztos, hogy ekkora mennyiség, de akár viharossá is válhat az időjárás a jelenlegi előrejelzések szerint, úgyhogy délutánra tényleg ne tervezzetek már úgy szabadtéri programot, hogy felkészületlenül érjen benneteket az eső. Az viszont biztos, hogy nagyon nem kell készülni sűrű forgalomra az utakon, ugyanis a mai munkaszüneti napnak köszönhetően inkább otthon lesznek az emberek, nem igazán kell ugye ma menni dolgozni. Viszont ettől függetlenül, ha bármit látok, hallotok az utakon, amit érdemes velünk megosztani, akkor feltételül tegyétek meg a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben természetesen könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokott, a lehetérő történés, de ha van információt a kérdésmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá számotokra a legkiválóbb dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Jó reggelt nektek, a Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma, június 1-én hétfőn, amikor is kezdetét vette a nyár is, naptárilag is, na meg persze egy újabb hónap, hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infokat is elhozom. Például jó tudnotok, hogy elveszítik a lakóhelyi parkolóhelyeiket azok a nagyváradiak, akik június 10-ig nem hoznak létre felhasználói fiókat, és nem frissítik a személyes adataikat az erre a célra létrehozott elektronikus felületen. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a rendszerben már valamennyi, összesen 20.770 kiosztott parkolóhely szerepel. A parkolóhelyek használói a fiók létrehozását követően frissíthetik adataikat, ami szükséges a parkolóhely használati szerződés elkészítéséhez, valamint a parkolóhelyet azonosító tábla legyártásához. A tábla formátumát a lakóhelyi parkolóhelyekre vonatkozó szabályzat harmadik melléklete tartalmazza. A közleményben kiemelik, hogy a portal.parkar.oradea.ro oldalon a fiók létrehozása és az adatok frissítése elengedhetetlen a már kiosztott parkolóhely megtartásához. A szabályzat elfogadását követően meghatározott 3 hónapos határidő 2026. június 10-én jár le. Amennyiben a parkolóhely tulajdonosa eddig az időpontig nem hoz létre fiókot és nem aktualizálja adatait, elveszíti parkolóhelyét. Ezek a helyek ismét szabaddá válnak, és az elektronikus platformon keresztül nyilvános részétre bocsájtják őket. Az önkormányzat arra kéri tehát az érintetteket, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést és az adatokat figyelmesen. A szükséges dokumentumok, személyi igazolvány, forgalmi engedély, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés alapján töltsék ki. Ha hibás vagy hiányos adatokat adnak meg a bérlők, akkor a platform nem hitelesíti a fiókat, ami szintén a parkolóhely elvesztését eredményezheti. A következő dal pedig a kellemes ébredésre, te kérkezik is a The First Time, Damiano David 2020.

Üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz 89,6-on, illetve a pluszfm.ro oldalon és a pluszfm-es okostelefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogyha tehetnétek, akkor ti inkább egy visszafogottabb külföldi nyaralást, vagy egy színvonalasabb belföldit választanátok. Maria János azt írta, csúnyát kell mondjak, már nem érzem magam jól ebben az országban. Annyi negatívum, annyi bizonytalanság él itt az embert, hogy kezdek belefásulni az egészbe. Egy szó, mint száz, ebbe az országba egyáltalán nem vágynék sehol nyaralni, elegem van ebből a primitív hangulatból. Aztán Székely Ilona is kommentelt, ha tehetem, inkább külföldre megyek, hogy lássam az unokákat. Aztán Pál Babett is írt, belföldit, rengeteg gyönyörű hely van, és főleg ahol kevés az ember. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, igen, én inkább egy külföldi nyaralást választok, hogy visszafogottabb vagy színvonalasabb, nem tudom, de ha jól megnézzük, a belföldi nyaralások sem olcsóbbak, sőt, lehet, hogy ugyanannyi vagy olcsóbb is a külföldi, esetleg lehet egy pár nappal rövidebb lesz, de mindenképp külföld. Aztán Nagy Tamás is kommentelt, ha még egy kicsit többet törődnének a turizmussal, akkor sokkal többen jönnének. Románia rengeteg gyönyörű, kiaknázatlan látnivalóval rendelkezik, de a hazai turizmus fejlesztése és az árak növekedése komoly kihívást jelent, különösen fix jövedelemből, például a nyugdíjból élőknek. Aztán Kolár Tíme is írt, külföldi nyaralásnál tartok, az idén is olcsóbb és karban van tartva, az itthoni nyaralás drága és be is van zárva, vagy tönkre van menve. Kellemes hetet mindenkinek, boldog gyerekkort kívánok a gyermekeimnek, ezúton, ha lehet, és minden gyereknek a földön. Így van, boldog gyereknapot a gyerekeknek, a most érkező Beli és Váci Eszter közös láger szóljon elsősorban akkor nekik, és persze a hozzászólásaitokért is cserébe.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ebrahim Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a December 1 park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamosvonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire borongós időnk lesz ma, ami miatt csapadék is lehetséges lesz majd, főleg a délután folyamán. Jelenleg 18 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 22 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett. Fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: A mai nap folyamán nagy valószínűséggel minden napszakban gond nélkül el lehet majd jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359-17-22-22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734-17-22-22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, június 1-e. A Tündék és a Justinok ünneplik ma a névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésről kapják tőlünk most is a Super Plusz FM zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csapjunk is bele!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradok!

0: Halihó mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Meredeken visszaesett tavaly a korábbi évek rekord szintjeiről a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal ismertetése szerint a véglegesen távozó EU állampolgárok száma csökkent ugyan, de továbbra is jóval meghaladta a 100 000-et. A beszámolójuk szerint a 2025. december 31-én véget ért 12 hónapban 171 000 volt a Nagy-Britanniába tartós letelepedés céljával érkezők nettó száma, vagyis a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége. A 2024-es teljes naptári évben 331 000 fős nettó bevándorlást mértek Nagy-Britanniában. A tavalyi adat csaknem másfél évtizedes mélypont. Ennél alacsonyabb éves nettó bevándorlást ugyanis a koronavírus járvány éveit leszámítva legutóbb 2012-ben mutatott ki a statisztikai hivatal. Az eddigi 12 havi rekord a 2023 márciusában zárult egy évben született. Akkor 944 000 fős nettó bevándorlásról számoltak be.
0: Hú, elképesztő. És ez igazából, ha jól értem, ez EU-s. Tehát, hogy
1: EU-s állampolgárokról
0: van szó. De végülis azon mondjuk nem csodálkozom, hogy még azért a 2020-as évek elején, vagy nem is tudom, hogy pontosan 23 talán, ami volt ugye ez a rekord, igen,
1: hogy
0: akkor azért még úgy jellemző volt, nekem is így vannak ismeretségi körömben jó páran, akik úgy gondolták, hogy akkor most megyünk és szerencsét próbálunk, hát nekik nem igazán volt annyira szerencsés ez, tehát hogy pontosabban küzdelmesebb volt sokkal már, mint akik azt megelőzően előtt 10 évvel megpróbálták. Volt egy periódus, egy ilyen 2010-11 körül, amikor úgy én is elkezdtem játszani a gondolattól, hogy szerencsét kéne próbálni, de végül nem léptem meg, de aztán végül mégis csak szerencsét próbáltam itt Romániába, de hát valahol a kettő nem ugyanaz.
1: Szóval... Igen, azért nem annyira lehet összehasonlítani, de szerintem jól döntöttél,
0: igen,
1: Sanyi.
0: Igen, én is most, így gondolom. Na, köszönöm szépen.
1: Nem lennénk itt kollégák, hogyha te most Angliát választottad volna.
0: Pontosan.
1: Remélem azért nem bántad meg a döntésedet.
0: Nem vicce, egyáltalán nem. Pedig akkoriban nem is vágytam egyáltalán. Valószínűleg egyébként ez azért történt amúgy, hogy végül visszakoztam, hogy úgy annyira nem vágyta, nem vonzott egyáltalán Anglia. Uh-huh. Aztán amikor lett alkalmam végül oda elutazni, uh-huh, utána meg rájöttem, hogy hát lehet, hogy hibát követtem el, hogy én annak idején mégsem léptem, aha, meg a dolgot, mert nagyon vonzottam.
1: Igen?
0: Tehát, hogy utána már, aha, amikor már voltam először, akkor már nagyon vágytam.
1: Tényleg?
0: Vissza újra, nagyon-nagyon-nagyon megtetszett. Uh-huh. Ja, valahogy úgy extra volt nagyon a millió, bár nem a nagyvárosi Anglia, szóval, uh-huh, hogy azért az...
1: Nem London.
0: Nem is ugye egy Birmingham például, igen, ahol még jártam, meg nem is egy Liverpool, hanem a kisebb, uh-huh, települések, a vidéki Anglia,
1: igen,
0: az, ami szerintem elképesztően szép. Na de egyébként, ha már itt a témához visszakanyarodunk egy picit, szerintem arra is érdemes lenne azért szót ejteni, hogy vajon mi okozhatja ezt a visszaesést, ugyebár, uh-huh, hogy, uh-huh, hogy ennyire a bevándorlás, az ugye a nettó bevándorlás, az EU-s nettó bevándorlás ennyire visszaesett.
1: Uh-huh. A brit statisztikai hivatal ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a tartós letelepedési szándékkal érkező EU állampolgárok száma már a brit EU tagságról 2016-ban tartott, a kilépésre voksolók szűk 51,86%-os többségű győzelmével végződő népszavazás óta folyamatosan csökken, és a visszaesés különösen felgyorsult, amikor Nagy-Britannia 2020-ban kilépett az Európai Unióból. Tavaly a román és a lengyel állampolgárok közül távoztak a legtöbben. 2025-ben 24 000 román és 19 000 lengyel költözött el Nagy-Britanniából. A közép- és kelet-európai EU tagállamok közül ugyanakkor bekerült az elvándorlók száma alapján összeállított 10-es csoportba Bulgária 8 000 elköltözővel és Litvánia, amelynek állampolgárai közül 4 000-en távoztak Nagy-Britanniából tavaly. Tehát tulajdonképpen az EU-s kilépés, az unióból való kilépés volt egy ilyen nagy felhajtó erő, ami arra ösztökélte.
0: Úgy tűnik. Hát nehezebb nyilván a munkavállalás. Uh-huh.
1: Persze.
0: Ugye? Meg eleve ugye a kiutazás, mert az is, uh-huh, egy előszűrő valahol, hogy be tudsz lépni az országba. Uh-huh. Ez szerintem meg ugyanakkor, amit én hallok, hogy azért már ott is egyre nehezebb az élet. Tehát hiába vannak magas keresetek, maga a megélhetés is már ugye egyre drágább.
1: Igen. Szóval arányaiban... És állampolgárságot is szerezni, tehát az is egy nagyon nagy macera. Nekem is van egy kedves barátnőm, aki kint él már több éve.
0: Ezt a részét nem ismerem, úgyhogy kíváncsi
1: vagyok. És ő is mondja,
0: rá,
1: hogy nagyon-nagyon macera. Tehát évekbe telt neki, mire sikerült állampolgárságot szereznie, angol állampolgárságot, úgyhogy aki arra adja a fejét, annak meg aztán végképp fel kell kötni a gatyát, mert az egy külön tortúra.
0: Igen. Ugyanakkor meg szerintem kifejezetten a románoknál azért az tényező, ahogy én tudom, hogy ők úgy hazajönnek. Tehát, hogy kint
1: vannak... kimennek néhány évig,
0: igen, egy kicsit.
1: Megszedjék magukat, mondhatni. És hogy akkor utána visszajönnek. Hát igen. Biztos ilyen is van. Uh-huh. Tehát nekem barátom azt mondja, hogy ő egészségügyben dolgozik egyébként ápolónő, de hogy ő azt mondja, hogy ő már nem jönne vissza.
0: Hát, ha valaki már ott gyökeret tudott tereszteni, akkor nyilván.
1: Tehát, hogy valószínűleg ez is ilyen változó, hogy kinek mennyire van honvágya, vagy kinek mennyire marad itt van a családja, teszem fel. Mert lehet, hogyha mondjuk ugye kimegy apuka dolgozni, és anyuka itthon marad a gyerekkel, akkor mindjárt más a gyerek fekvése, más a helyzet, mintha mondjuk az egész család kiment volna.
0: Igen.
1: Nem tudom. Én is voltam Angliában többször, de én nem éreztem nagyon késztetést arra, hogy ott maradjak.
0: Na, nem és tudom. Merre jártál? Tehát mi volt a
1: hát London és környéke, Southend-on-Sea, barátnőm ott él, de én bejártam akkor a Stonehenge környékét is, Harry Potter múzeum, Warner Bros. Stúdió, tehát hogy úgy azt a régiót leginkább. Nagyon tetszett nekem is, és nagyon, nagyon pozitív. Én azt vettem észre így az embereknek a kisugárzása, meg az életszemlélet, ahogyan ők élnek. Viszont én felismertem akkor, hogy nekem nagyon hiányozna, hogyha nem beszélhetnék magyarul.
0: Hát persze,
1: vagy nem foglalkozhatnék olyan dolgokkal, amikhez a magyar nyelv és a magyarság, mint olyan kell.
0: Értem. Jó, alapvetően én sem olyan értelemben szerettem meg, hogy úgy érezném, hogy tudnék ott élni húzamosabb ideig. Ebből lehet, hogy egy-két évig, így a kaland kedvéért, amíg végig
1: járom,
0: és megnézem.
1: Lehet, hogy egyébként ezt ilyen 10-20 éves korban, ha elkezdi az ember, hogy akkor kimegy, és szerencsét próbál, akkor megint más a helyzet, tehát másképp veszed a változást is, meg akár, hogy ott gyökeret verjél.
0: Igen. Abszolút. De maradjunk annyiba, hogy szerintem jó itt nekünk, nem?
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy tök jókat dumálunk, meg
1: jó zenéket hallgatunk, úgyhogy már várom, hogy mi lesz a következő.
0: Én is, az mindjárt kiderül, úgyhogy hallgassuk is most meg.

Mission of the Groove.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ebrahim Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a December 1 park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamosvonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Többnyire borongós időnk lesz ma, ami miatt csapadék is lehetséges lesz majd, főleg a délután folyamán. Jelenleg 18 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 22 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett. Fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A mai nap folyamán nagy valószínűséggel minden napszakban gond nélkül el lehet majd jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359-17-22-22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734-17-22-22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
5: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy visszafogják a költekezést a romániaiak, de a külföldi nyaralásról nem mondanak le. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál Balázs Anita.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,67 és 8 óra között.
1: A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a romániai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. Tavaly a turisták összesen 10 milliárd eurót költöttek külföldön. Ez majdnem kétszerese a világjárvány előtti szintnek. Németország, Olaszország és Spanyolország voltak a főbb úti célok 2025-ben. Ha a külföldön elköltött pénz összegének nagyságát nézzük, Németország vezeti a rangsort több mint 1,26 milliárd euróval. Ezt követi Olaszország 1,13 milliárd euróval, majd Spanyolország közel 630 millió euróval. Olaszország és Spanyolország fontos nyaralóhelyek mind a tengerparti, mind a városi kirándulások szempontjából. Franciaországban a romániai turisták több mint 600 millió eurót költöttek, Görögországban és Bulgáriában pedig 500-500 milliót. Hollandiában több mint 450 millió eurót költöttek, míg az Egyesült Királyságban és Törökországban az összegek meghaladták a 400 millió eurót. Ausztria zárja a rangsort, ahol a turisták közel 370 millió eurót költöttek el.
0: Nem semmi. Valahol szerintem nem is nagyon lehet rajta csodálkozni, hogy szívesebben utaznak külföldre, ugye a romániaiak, akár nyaralás, akár egy hosszú hétvége céljából. Most nyilván az idei nyaralás esetében lehet, hogy ez változni fog. Pont beszéltünk is erről a napokban, hogy nem feltétlenül biztos, hogy olyan mértékű lesz most már ugye a idei nyáron a külföldön töltött idő, mint a korábbi években. Pontosabban lehet, hogy többen lesznek, akik inkább a belföldi nyaralást választják. Ugyanakkor meg ez azért elgondolkodtató az, hogy mennyivel több pénzt költenek külföldön, mint itthon. Ugyebár egy ilyen kiruccanás alkalmával, ami hát lehet akár vásárlás is, nem?
1: Tehát, hogy csak azért mennének külföldre, hogy vásároljanak?
0: Hát,
1: arra gondolsz?
0: Nem feltétlenül csak azért, de hogy az is benne lehet ebben?
1: Lehet, de nem tudom. Én nem gondolnám azt, hogy ez ilyen mérvadó lehet. Legalábbis most arra, magamból indulok ki.
0: Valaki elugrik, akár csak tudom én Ausztriába ilyen outletbe vásárolni például.
1: Jó, biztos van, de azért az nem az átlag.
0: Nem feltétlenül arra gondoltam, én sem, persze. Az átlag az maximum csak itt a Tesco-ba ugrik át a határ túloldalán.
1: De nem? Úgy értem, hogy a nyaralók közül sem az átlag az, aki azért megy Ausztriába, hogy ő ott vegyen magának ruhákat. De, és egyébként is Ausztria zárja a rangsort.
0: Kivéve, ha elvész a csomagja miközben.
1: Most magadról beszélsz?
0: Nem, hál' Istennek nem. Jaj, Isten őriz, de is veső az ördögüt a falra. De hát az is egy tényező, tudod, hogy
1: elmész nyaralni, és igen, abszolút. Igen. Végül is bármi lehet.
0: Abszolút. Olyan utazásoknál, amikor kicsit messzebbre mész, és hogy át kell szállni, akár többször is, akkor azért tényező szokott
1: tenni. Hát ez nem az a kategória, Sanyi.
0: Oké.
1: Itt azért nem nagyon kell többször átszállni. De igen, értem, hogy mire gondolsz. De egyébként én beismerem, én totálisan tudok azonosulni ezzel a szemlélettel. Tehát, hogy én is inkább spórolok máson, csak azért, hogy összehozzak egy külföldi nyaralásra valót. Aha. Én ezt abszolút megértem, és egyetértek azokkal, akik így tesznek.
0: Aha. Egyébként mennyire jártad már be az országot? Tehát nem feltétlenül akarok most itt inspirációt adni,
1: hogy Székelyföldöt, de totálisan csak Székelyföldöt, hogy fiatalabb éveimben családdal hosszú éveken át mindig Székelyföld és környéke volt egy célpont. A Romántengernél is jártam már néhányszor, úgyhogy úgy az is pipa. Bihar megyei hegység is nagyjából úgy megvolt. Igen. De egyébként nem azért szeretek külföldre utazni, mert hogy Románia nem lenne jó. Egész egyszerűen

0: Már csak most nem akarom csúnyán mondani, a biztonsági szempontok miatt sem.
1: Én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez most csak arra vonatkozik, hogy ebben benne van mondjuk a konkrétan magának a nyaralásnak az ára, hanem amikor már ott vagy, és hogy ott mit költesz.
0: Biztos, nem? Persze, szerintem is.
1: És a törököknél azért az van, hogy vannak csomagok, te megveszed, és akkor ott vagy kvázi a hotelbe, szinte végig a nyaralás
0: alatt,
1: tudod.
0: Igen, de mondjuk most, hogyha Ausztriát hozom vissza, igen, amit említettél, az okay, Törökországban is pont ugyanolyan jó árban lehet vásárolni ruhát és egyebeket.
1: Ja,
0: vagy még olcsóbban, mint
1: persze,
0: Ausztriában.
1: Igen. De hogy nem az általános. Érted? Tehát, hogy mi azért, ezt bevallom, hogy mi rendszeresen jártunk Törökbe, több alkalommal is voltunk, és minden egyes alkalommal...
0: És nem vettetek ruhákat?
1: Dehogy nem, ami most
0: de
1: rajtam a pólóra
0: is onnan
1: tehát,
0: hogy nekem is nagyon tehát, sok olyan ismerősöm van, aki elmegy nyaralni, majd, hogy nem egy félig üres bőröndel, mert hogy ott akar bevásárolni.
1: Igen.
0: Na, de
1: igen,
0: hogy ehhez képest Törökország mennyire a végén
1: igen,
0: van,
1: ehhez képest valóban.
0: Nem? Ja, igen, tehát, hogy igen, számomra igen, ez igen, meglepő volt. Mindegy, ezt igen, akartam de kihozni az egész kutatásból.
1: Nem költesz annyit?
0: Mert hogy olcsóban meg tudsz venni.
1: De olcsóban meg tudsz venni.
0: Értem. És Németországban valószínűleg kevesebb dolog az, ami bekerül a bőröndbe, amit hazahoznak, de drágább.
1: Így van.
0: Értem. Erre gondoltam én.
1: Na, de érdekelne egyébként, hogy a hallgatók hogy gondolják, nekik mi a véleményük erről, és amíg ezt megírjátok, vagy fölhívtok bennünket, és elmondjátok, addig mi adjuk cserébe a

0: Hát eddig tartott ma a reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is ide a 89,6-ra. Mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit. Az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fenét eszik is, befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánok mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a december egy park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamos vonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeumi utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkurusolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. június 1-e, hétfő, gyermeknap, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A 89,6-on már benne is vagyunk a hétfő délelőtti pluszban. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, érdekességekkel és szuperslágerekkel természetesen. Ma munkaszüneti nap van, remélem otthon vagytok és pihentek, meséljetek nekem, mi a terv mára. Nagyváradon rengeteg program várja a családokat a Bárkóúri Parkban, a Kossuth az Independence téren, de a gyermekvárosban is rengeteg programmal várják kicsiket és nagyokat egyaránt. Szóval programokból nincs hiány Nagyváradon, a Plusz FM-ben pedig a legnagyobb slágerekből nincs. Hozom is a folytatást, jó utat, jó rádiózást és jó pihenést kívánok mindenkinek!
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 748 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Ha pedig itt Nagyváradon keresnétek állást, akkor itt is van miből válogatni. Nagyváradon a szabad munkahelyek száma 548. Többek között biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, szakácsot, péket, pénztárost, sofőröket, jogi tanácsadót, könyvelőt, villanyszerelőt, takarítót, különböző szakmérnököket, jegyzőt, mosogatót, kereskedelmi alkalmazottat, raktárost, projektmenedzsert, árumozgatót, autószerelőt, napelemszerelőt, mezőgazdasági munkást, pincért, pizzakészítőt, recepcióst, raktárfőnököt, szakképzetlen munkásokat keres. További információkkal a 0259 436 821-es telefonszámon keresztül szolgálnak nektek, személyesen pedig a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökséget Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt találjátok. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek, a folytatás pedig már érkezik is itt, a Plusz FM délelőtti adásában.

Figyelem, pluszosok, fontos információ, megkezdődött Nagyváradon a Körös Áruház előtt, illetve a vasúti főpályaudvarnál tervezett közúti aluljáró építése, ezért mindkét érintett területet lezárták. A lezárások azonban nem érintik a megye északi részéből érkező távolsági buszokat. Ezek továbbra is a Stefáncsemáres sugárúton a vasútállomás mellett található autóbuszállomást használják, így sem a menetrendben, sem az útvonalban nem lesz változás. A főpályaudvar előtti parkolót ugyanakkor a munkálatok idejére teljesen lezárták, ezért az ott működő taxiállomás is megszűnt. A vonatpótló autóbuszok pedig a váradréti református templom előtti részről indulnak.

0: Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a Plus FM hétfő délelőtti adásának első órájában. Ez azt jelenti, hogy a folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám érkezik, fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket a Plus FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
7: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
9: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Doncafeje Litas szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
10: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhalert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. Nagymered önkormányzata 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityáz úr műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a Profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Sam Fender és Olivia Dean kettősével folytatjuk a hétfő délelőttet. Jó utat, jó rádiózást és jó pihenést kívánok mindenkinek!

Jelentős közlekedési beruházás kezdődött Nagyváradon. Az önkormányzat pénteken hivatalosan is elindította a Staroveszkitát, a Magyar út és a vasútállomás közötti városi mobilitási folyosó két nagy projektjét. A fejlesztések részeként két új közúti aluljáró épül, teljesen megújult több mint 2 kilométernyi sugárút, korszerűsítik a villamos vonalakat, és új közlekedési csomópontot alakítanak ki a vasútállomásnál. A beruházások célja a városi forgalom gyorsítása és a közösségi közlekedés előnyben részesítése. Az első szakasz a Staroveszki, tehát a Magyar út és a Körös áruház közötti kereszteződést érinti. A második szakasz pedig a Fő utca Petőfi Park és a vasútállomás közötti részét foglalja magában. A beruházás összértéke közel 30 millió euró áfa nélkül, amelynek jelentős részét Európai Uniós forrásból finanszírozzák. És hát a munkálatok várhatóan 2028 tavaszára fejeződnek be, de Florin Birta polgármester szerint szeretnék már 2027 szeptemberében újraindítani a teljes autós és villamos forgalmat az érintett szakaszon. A városvezetés célja, hogy gyorsabb és vonzóbb legyen a közösségi közlekedés, ugyanis a jövőben a sugárúton külön sávot kapnak a buszok és villamosok, amelyeket a taxik is használhatnak majd. Kerékpárutak is épülnek, és bár fákat is kivágnak a munkálatok során, a városvezetés ígérete szerint a jelenleginél több fát ültetnek majd vissza.

kettő módszer nem csak a mozgás fejlesztésére koncentrál, hanem az önállóságot, a kommunikációt és az orientációs képességeket is erősíti, aktív részvételre építve a terápiát. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz, ez a Moszkva utca 14 szám alatt található. Jelentkezni pedig Dénes Évánál lehet a 0740-613-770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. Mondom még egyszer Dénes Évának az elérhetőségét 0740-613-770.

Rádi, a környékbeliek, ha úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran. Engem déli 12 óráig elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját. Hamarosan 9 óra, a folytatásban már érkeznek is a bennünket leginkább érintő hírek. A hírek után pedig

0: Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Lee Burridge, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: vonulszunk este! Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán-dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhallert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. Nagyvárad önkormányzata 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityázul Műszaki Kollégium felújítása. megváltoztatják a román posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A román posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor, Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kazabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Hello, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. június 1-e, a 89,6-on pedig elstartol a hétfő délelőtti plusz második órája. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, érkezem helyi és a környékbeli infókkal, programajánlókkal is. Szuper slágerekkel. Ma a Tündéket és az Angélákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. És azt sem feledjük, hogy június 1-e nemzetközi gyermeknap, hivatalos munkaszüneti nap van. A legkisebbeket ünnepeljük ma, és azokat is, akik öhött gyerekek maradtak. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A folytatásban Morgan Wallen-t hozom.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Hello, pusztosok, a végéhez közeledik a Sall Ferenc, tehát a Dunera utca átalakítása Nagyváradon. A részben Sétál utcává alakított szakasz már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átvette. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöldövezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít így a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöldövezetek szegélyein is lehet üldögélni. Az utca másik oldalán pedig meghagyták a parkolóhelyeket.

Megkezdődött a két közúti aluljáró építése Nagyváradon. A munkálatok miatt lezárták a forgalom előtt a főutcának a vasúti pályaudvartól a Körösáruházig tartó szakaszát, valamint a Megér utat a Körösáruháztól a George Enescu utcai kereszteződésig. Ezen a mintegy másfél kilométeres szakaszon a villamos és buszforgalmat is teljesen leállították. A villamosok nem közlekednek a Gosdú tér és az Olaszi park között, emiatt az 1-es és a 3-as járatokat felfüggesztették. Ezek helyett villamospótló autóbuszok közlekednek. Továbbá bevezették a 8-as járatot, amely hajnal 5 és 22:30 között fél óránként indul az ősi végmegállóból, és az Aradi úton, majd a Decsebál úton halad a Rogériuszi vasúti hídig. A Gosdú liceum és az Olaszi park között pedig villamospótló autóbuszjáratot indítottak T8-as jelöléssel. A további változtatásokról a Nagyváradi Közlekedési Vállalat honlapján lehet tájékozódni, tehát az otele.ron, illetve az applikációjukban.

0: még egy újabb fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti pluszban. Hello, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek a következő percekben. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok a Plusz FM legnagyobb snákereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Homok, vesekő. Az uraktívlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már három termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drombecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag a román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhalert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. A Nagyvárad önkormányzata 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityázul Műszaki Kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a Profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
1: Közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon, a Zon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onés Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Magyar slágerrel folytatjuk a hétfő délelőtöt, érkezik a New Level Empire és az Odafuthat meg című daluk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Újabb időszaki kiállítás nyílt a várban működő Városi Múzeumban. Pluszosok, kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe, mintegy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott jármű modellt mutat be, a 20. és 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz, klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mentőautókat, de olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmenst a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repülés történet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Remélem, meghoztam a kedvetek ehhez a kiállításhoz. A kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben című időszaki kiállítást tehát június 15-ig látogathatjátok a várban működő Városi Múzeumban.

Slágerek, magyar kedvencek és programajánlók itt a Plusz FM délelőtti adásában. Pluszosok először találkozik erdélyi olvasóival Krasznahorkai László, aki június 2-án Marosvásárhelyen vesz részt író-olvasó találkozón. Tájékoztatta a szervező Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete pénteken az MTI-t. A Marosvásárhelyi Látó Szép Irodalmi folyóirattal partnerségben szervezett szerzőjest 18 órakor kezdődik a Kultúrpalota nagy termében. A találkozót pedig dedikálás zárja. Az íróval Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője beszélget, aki hosszú évek óta az egyik legavatottabb értője és közvetítője Krasznahorkai prózájának. A beszélgetés az irodalom iránt érdeklődők széles körének szól, nem csupán a szerzőt már ismerő olvasóknak, írták a szervezők. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Ha szeretnétek részt venni ezen az író-olvasó találkozón, akkor az eventbook.ro oldalon foglalhattok jegyeket és meghívókat, a Kultúrpalota jegypénztárában pedig át lehet venni ezeket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a Plusz FM hétfő délelőtti adása szól nektek. Pár perc múlva 10 óra, ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek a mai nap folyamán, ezt Ábrahám Miklós kollégám hozza el nekünk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, a hírek után pedig folytatjuk a legszuperebb slágerekkel, mutatom, hogy mivel várlak vissza benne.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biljete.ro oldalakon.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ebrahim Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a december 1 park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamos vonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu Hungériú és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az NSZ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: És már folytatjuk is a hétfő délelőtti plusz. Hello, Nagyváradi, a környékbeliek nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on déli 12 óráig is érdekel benneteket. Érkezem még nagyon sok helyi infóval, programajánlókkal és érdekességekkel. Értelmes lesz velem tartani. Most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást és jó pihenést kívánok mindenkinek!
6: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

Ma június 1-én pluszosok gyermeknapi fesztivállal várják a családokat Nagyváradon. A Vizitorádia Egyesület által szervezett rendezvény a Nagyváradi Várban, a Rogériusz gyermekvárosban, a Bárkóluj Parkban és a Kossuth, azaz az Independence utcai téren kínál egésznapos programokat, reggel 10 és este 21 óra között. A nap során kreatív foglalkozások, kézműves műhelyek, arcfestés, interaktív játékok, gyermekszínházi előadások, koncertek, sportbemutatók és mesefigurás programok várják a gyerekeket. Emellett lesznek jógaórák, drónos foglalkozások, pinyátajátékok, bűvészműsorok, valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem is interaktív bemutatókkal készült. A szervezők célja, hogy a gyermeknap alkalmából felejthetetlen élményt nyújtsanak az egész családnak.

Május 1-e Nemzetközi Gyermeknap pluszosok hivatalos munkaszüneti nap, a Nagyváradi Közterület Fenntartó Vállalat alárendeltsége alá tartozó egységek pedig a következő órarend szerint tartanak nyitva. A Nymfe Aquapark a megszokott nyitvatartás szerint van ma nyitva este 21 óráig, a pénztár 20 órakor zár. Az Ősi Strand ma hétfőn is várja a fürdőzőket 8 és 20 óra között, a pénztári 19 órakor zár. A Nagyváradi Állatkert szintén a megszokott rend szerint várja látogatókat, 19 óráig, a pénztár 18 óráig tart nyitva. Az élelmiszerpiacok és az ócskapiac ugyancsak a megszokott program szerint működik. További jó utat, jó rádiózást és jó pihenést kívánok nektek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: A Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ru-ra további információkért.
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán-dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhallert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. Nagyvárad önkormányzata 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityáz úr műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
4: És most vissza a zenéhez!
0: Marc Anthony 1999-es nagyslágerével folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
4: Slágerek magyar kedve

Slágerek, magyar kedvencek és remek programajánlók egy helyen itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Gyermeknap alkalmából pluszosok számos látványos és interaktív programokkal várják a gyerekeket és családjaikat a Bihar megyei tűzoltók. A Bihar megyei katasztrófa védelmi felügyelőség több napon át a megye különböző településein szervez eseményeket, amelyek egyszerre kínálnak szórakozást és hasznos ismereteket. Mai június 1-én hétfőn 15 óráig nyílt napot tartanak a váradi tűzoltó egységeknél, valamint több vidéki alegységnél is. A látogatók betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapi munkájába, megismerhetik a speciális járműveket, felszereléseket és eszközöket, valamint részt vehetnek különféle bemutatókon. A legkisebbek pedig akár igazi tűzoltónak is érezhetik magukat, hiszen kipróbálhatják a vízsugár célba irányítását is. A tűzoltók Nagyvárad mellett több településen, szabadtéri rendezvényeken is jelen lesznek, technikai bemutatókkal, játékokkal és gyermekfoglalkozásokkal. Ma tehát 15 óráig nyílt napot tartanak a tűzoltó egységeknél Nagyváradon, Élesden, Püspökfürdőn, Margitán, Székelyhídon, Érmihály falván, Szalárdon, Tenkén, Belényesen és Vaskosziklásson. Ezen belül ma 11 és 16 óra között a Nagyváradi várban lesznek jelen, 15 óráig a Váradi gyermekvárosban is, 13 és 16 óra között pedig Élesden a Solymul negyedúj sétálóutcáján. 11 óra és 13 óra között pedig Margitán a Városi Strandnál. A Bihar megyei tűzoltók minden gyermeket, szülőt és nagyszülőt szeretettel várnak az eseményekre, ahol a jó hangulat mellett a biztonságos viselkedéssel kapcsolatos fontos tudnivalókat is elsajátíthatják az érdeklődők.

0: Olga Polgara.
1: Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a Parking Oradea platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja a szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette a lakóhelyi parkolóját. További 7500-an pedig még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 ezer autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 ezer parkolóhely áll rendelkezésre. Vagyis négyszer kevesebb, mint amennyire szükséges.

0: Nagyváradi, a környékbeliek, ne felejtjétek, ha van bármilyen kérdésetek, információtok, engem bátran hívhattok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is, méghozzá 0734 17 22 22-es telefonszámunkra, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket, például ezzel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafeje litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Igazi szenzáció!
2: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Miután Romániának legkésőbb június 7-ig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik. És nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedés biztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszak úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el. Így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak hát a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 000 munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A világ második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen, 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-kal zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeológiai utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felőli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkurusolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 1-e nagyváradi a környékbeliek nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül elkísérlek benneteket itt a 89,6-on az éterben, a bennünket leginkább érintő hírekkel, programajánlókkal és klassz slágerekkel kezdésnek, mert itt is van egy magyar sláger, a Follow the Flow és a Régi Mese című dalukkal folytatjuk. Jó utat, jó rádiózást, és jó pihenést kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: about you now.
1: Plusz a sok jó hírrel érkeztem. Elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen és részeseivé váljanak egy-egy jó ügy sikerének. Erre többféle lehetőség is kínálkozik, az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. A közönséget is várják természetesen, a lelátóra a belépés ingyenes.

több mint 75 millió reális európai támogatásból új bútorokkal, digitális eszközökkel és korszerű tanfelszereléssel látják el a nagyváradi iskolákat és óvodákat, pluszosok. A fejlesztések már több intézményben zajlanak. Sőt, külön támogatást kap a szakoktatás is. A Mihály Viteázó Műszaki Kollégium és a Pártényiek Kozmák Közgazdasági Kollégium gyakorlati műhelyét új oktatási eszközökkel látják el. Emellett fejlesztik a Traján Vujjá Műszaki Kollégium és a Konstantin Brönkós Technológiai Líceum szakmai műhelyeit is. A projekt részeként zenei kabinetek, logopédiai termek, nyelvi laborok és még a gyermekpalota go-kart kabinete is új felszereléseket kap. A beruházás mérete jól mutatja, hogy milyen átfogó fejlesztésről van szó. Összesen 1275 tantermet és óvodai csoportszobát látnak el, új bútorokkal és taneszközökkel. Emellett 31 természettudományos laboratóriumot korszerűsítenek, köztük fizika, kémiai és biológia laborokat, valamint multidisziplináris laborokat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Lady Gaga és Dolce közösével folytatjuk a hétfő délelőttöt. További jó utat és jó rádiózást kívánok nektek.
0: Slágerek

koszosok egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a Nagyváradi Önkormányzat a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Teleki utcán, tehát a Primeriei 3 szám alatt található a villamos sínek közelében. Az intelligens automata nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését, anélkül, hogy nekünk ügyfélszolgálati ablakhoz kellene mennünk. Ki lehet fizetni a parkolási díjakat, a helyi adókat és illetékeket, például épületvételek és gépjárműadó, anyakönyvi díjak, szabálysértési bírságok vagy személynyilvántartási illetékek, közüzemi számlákat beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat. Továbbá lehetőség van a biztosítási díjak befizetésére a rendszerben elérhető partnereken keresztül, a banki hiteltörlesztésekre számos pénzügyi intézmény felé, a személyazonosítókmányokkal és gépjárművekkel kapcsolatos illetékek kifizetésére, például személyigazolvány, útlevél, jogosítvány vagy esetleg forgalmi ügyintézés esetén. Ezek mellett más romániai önkormányzatok felé fennálló adók és illetékek rendezése is lehetséges. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel. Fontos azonban tudni, hogy az automata nem ad vissza készpénzes visszajárót, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy lehetőség szerint bankkártyával fizessenek, vagy fix összeggel. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, és a Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbálják ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is, és adjanak visszajelzést.

buszosok ismét megnyitották a forgalomnak az Erdély-Szigethegység Biharfüred és Kadalákuli közti szelvényét, amely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircea Mălána, a Bihar megyei tanács elnöke. Hozzátette azt is, hogy azt a részt, ahol földcsúszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság értekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől.

0: irány.
1: Nagy Váradia környékbeliek ezzel a Hétfő délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel látlak el benneteket. Találkozzunk tehát holnap délelőtt is itt az éterben. Most letészem a lantot, a folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Maradjatok velünk. További jó utat, jó rádiózást kívánok és jó étvágyat az ebédhez. Szegedi Mária voltam, sziasztok!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kellendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának, miután Romániának legkésőbb június 7-ig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik, és nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedés biztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszak úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el. Így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kellendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 000 munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen, 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-kal zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ru-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kellendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Miután Romániának legkésőbb június 7-ig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik. És nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszak úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el. Így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kellendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 000 munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen, 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-kal zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biljete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a Nagy Egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ebrahim Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a Nagy Egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a December 1 park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamosvonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagy vá.

0: Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Halihó mindenkinek, ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
2: Meredeken visszaesett tavaly a korábbi évek rekord szintjeiről a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal ismertetése szerint a véglegesen távozó EU állampolgárok száma csökkent ugyan, de továbbra is jóval meghaladta a 100 000-et. A beszámolójuk szerint a 2025. december 31-én véget ért 12 hónapban 171 000 volt a Nagy-Britanniába tartós letelepedés céljával érkezők nettó száma, vagyis a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége. A 2024-es teljes naptári évben 331 000 fős nettó bevándorlást mértek Nagy-Britanniában. A tavalyi adat csaknem másfél évtizedes mélypont. Ennél alacsonyabb éves nettó bevándorlást ugyanis, a koronavírus járvány éveit leszámítva, legutóbb 2012-ben mutatott ki a statisztikai hivatal. Az eddigi 12 havi rekord a 2023 márciusában zárult egy évben született. Akkor 944 000 fős nettó bevándorlásról számoltak be.
1: Hú, elképesztő. És ez igazából, ha jól értem, ez EU-s. Tehát, hogy
2: EU-s
1: állampolgárokról van szó. De végülis azon mondjuk nem csodálkozom, hogy még azért a 2020-as évek elején, vagy nem is tudom, hogy pontosan 23 talán, ami volt ugye ez a rekord. Igen.
2: Hogy
1: akkor azért még úgy jellemző volt, nekem is így vannak ismeretségi körömben jó páran, akik
2: akkor telepettek
1: le? Igen, úgy gondoltam, hogy akkor na most megyünk és szerencsét próbálunk. Hát nekik nem igazán volt annyira szerencsés ez. Tehát, hogy pontosabban küzdelmesebb volt sokkal már, mint akik azt megelőzően, tudom én, 5-10 évvel megpróbálták. Volt egy periódus, egy ilyen 2010-11 körül, amikor úgy én is elkezdtem játszani a gondolattól, hogy szerencsét kéne próbálni, de végül nem léptem meg, de aztán végül mégis csak szerencsét próbáltam itt Romániába, de hát valahol a kettő nem ugyanaz.
2: Szóval, igen, azért nem annyira lehet összehasonlítani, de szerintem jól döntöttél,
1: igen,
2: Sanyi.
1: Igen, én is most, így gondolom. Na, köszönöm szépen.
2: Nem lennénk itt kollégák, hogyha te most Angliát választottad
1: van,
2: volna.
1: Pontosan.
2: Remélem azért nem bántad meg a döntésedet.
1: Nem vicce, egyáltalán nem. Pedig akkoriban nem is vágytam egyáltalán. Valószínűleg egyébként ez azért történt amúgy, hogy végül visszakoztam, hogy úgy annyira nem vágyta, nem vonzott egyáltalán Anglia. Uh-huh. Aztán amikor lett alkalmam végül oda elutazni, utána meg rájöttem, hogy hát lehet, hogy hibát követtem el, hogy én annak idején mégsem léptem meg a dolgot, mert nagyon vonzottam.
2: Igen?
1: Tehát, hogy utána már, amikor már voltam először, akkor már nagyon vágytam vissza újra, nagyon megtetszett. Ja, valahogy úgy extra volt nagyon a millió, bár nem a nagyvárosi Anglia, szóval, hogy azért az...
2: Nem London.
1: Az azért, hát nem, meg nem is ugye egy Birmingham például, igen, ahol még jártam, meg nem is egy Liverpool, hanem a kisebb települések, a vidéki Anglia,
2: igen,
1: az, ami szerintem elképesztően szép. Na de egyébként, ha már itt a témához visszakanyarodunk egy picit, szerintem arra is érdemes lenne azért szót ejteni, hogy vajon mi okozhatja ezt a visszaesést, ugyebár, hogy ennyire a bevándorlás, az ugye a nettó bevándorlás, az EU-s nettó bevándorlás ennyire visszaesett.
2: A brit statisztikai hivatal ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a tartós letelepedési szándékkal érkező EU állampolgárok száma már a brit EU tagságról 2016-ban tartott, a kilépésre voksolók szűk 51,86%-os többségű győzelmével végződő népszavazás óta folyamatosan csökken, és a visszaesés különösen felgyorsult, amikor Nagy-Britannia 2020-ban kilépett az Európai Unióból. Tavaly a román és a lengyel állampolgárok közül távoztak a legtöbben. 2025-ben 24 000 román és 19 000 lengyel költözött el Nagy-Britanniából. A közép- és kelet-európai EU tagállamok közül ugyanakkor bekerült az elvándorlók száma alapján összeállított 10-es csoportba Bulgária 8 000 elköltözővel és Litvánia, amelynek állampolgárai közül 4 000-en távoztak Nagy-Britanniából tavaly.
1: Azt a
2: Tehát tulajdonképpen az EU-s kilépés, az unióból való kilépés volt egy ilyen nagy felhajtó erő, ami arra ösztökélte.
1: Úgy tűnik. Hát nehezebb nyilván a munkavállalás. Uh-huh.
2: Persze.
1: Ugye? Meg eleve ugye a kiutazás, mert az is egy előszűrő valahol, hogy be tudsz lépni az országba. Ez szerintem meg ugyanakkor, amit én hallok, hogy azért már ott is egyre nehezebb az élet. Tehát hiába vannak magas keresetek, maga a megélhetés is már ugye egyre drágább.
2: Igen.
1: Szóval arányaiban...
2: És állampolgárságot is szerezni, tehát az is egy nagyon nagy macera. Nekem is van egy kedves barátnőm, aki kint él már több éve.
1: Ezt a részét nem ismerem, úgyhogy kíváncsi
2: vagyok. És ő is mondja,
1: rá,
2: hogy nagyon-nagyon macera. Tehát évekbe telt neki, mire sikerült állampolgárságot szereznie, angol állampolgárságot. Úgyhogy aki arra adja a fejét, annak meg aztán végképp fel kell kötni a gatyát, mert az egy külön tortúra.
1: Igen. Ugyanakkor meg szerintem kifejezetten a románoknál azért az tényező, ahogy én tudom, hogy ők úgy hazajönnek. Tehát, hogy kint
2: hogy
1: vannak...
2: kimennek néhány évig,
1: igen, egy kicsit.
2: Megszedjék magukat, mondhatni, és hogy akkor utána visszajönnek. Hát biztos ilyen is van. Tehát nekem barátom azt mondja, hogy ő egészségügyben dolgozik egyébként ápolónő, de hogy ő azt mondja, hogy ő már nem jönne vissza.
1: Hát, ha valaki már ott gyökeret tudott tereszteni, akkor nyilván.
2: Tehát, hogy valószínűleg ez is ilyen változó, hogy kinek mennyire van honvágya, vagy kinek mennyire marad itthon a családja, teszem fel. Mert lehet, hogyha mondjuk ugye kimegy apuka dolgozni, és anyuka itthon marad a gyerekkel, akkor mindjárt más a gyerek fekvése, más a helyzet, mintha mondjuk az egész család kiment volna.
1: Igen.
2: Nem tudom. Én is voltam Angliában többször, de én nem éreztem nagyon késztetést arra, hogy ott maradjak.
1: Merre jártál? Tehát mi volt a
2: hát London és környéke, Southend-on-Sea, barátnőm ott él, de én bejártam akkor a Stonehenge környékét is, Harry Potter múzeum, Warner Bros. Stúdió, tehát hogy úgy azt a régiót leginkább. Nagyon tetszett nekem is, és nagyon, nagyon pozitív, én azt vettem észre így az embereknek a kisugárzása, meg az életszemlélet, ahogyan ők élnek, viszont én felismertem akkor, hogy nekem nagyon hiányozna, hogyha nem beszélhetnék magyarul.
1: Hát persze,
2: vagy nem foglalkozhatnék olyan dolgokkal, amikhez a magyar nyelv és a magyarság, mint olyan kell.
1: Értem. Jó, alapvetően én sem olyan értelemben szerettem meg, hogy úgy érezném, hogy tudnék ott élni húzamosabb ideig. Lehet, hogy egy-két évig így a kaland kedvéért, amíg végig járom.
2: Lehet, hogy egyébként ezt hogy... ilyen 10-20 éves korban, ha elkezdi az ember, hogy akkor kimegy és szerencsét próbál, akkor megint más a helyzet. Persze, másképp veszed a változást is, meg akár, hogy ott gyökeret verjél.
1: Igen. Abszolút. De maradjunk annyiból, hogy szerintem jó itt nekünk, nem?
2: Abszolút. Tehát,
1: tök jókat dumálunk, meg
2: igen, meg jó zenéket hallgatunk, úgyhogy már várom, hogy mi lesz a következő.
1: Én is, az mindjárt kiderül, úgyhogy hallgassuk is most meg akkor együtt.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedv.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz.
1: Plusz.
0: FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjánál, Balázs Anita.
4: És Hosszú Sanyi.
3: Akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,67 és 8 óra között.
4: A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a romániai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. Tavaly a turisták összesen 10 milliárd eurót költöttek külföldön. Ez majdnem kétszerese a világjárvány előtti szintnek. Németország, Olaszország és Spanyolország voltak a főbb úti célok 2025-ben. Ha a külföldön elköltött pénz összegének nagyságát nézzük, Németország vezeti a rangsort több mint 1,26 milliárd euróval. Ezt követi Olaszország 1,13 milliárd euróval, majd Spanyolország közel 630 millió euróval. Olaszország és Spanyolország fontos nyaralóhelyek mind a tengerparti, mind a városi kirándulások szempontjából. Franciaországban a romániai turisták több mint 600 millió eurót költöttek, Görögországban és Bulgáriában pedig 500-500 milliót. Hollandiában több mint 450 millió eurót költöttek, míg az Egyesült Királyságban és Törökországban az összegek meghaladták a 400 millió eurót. Ausztria zárja a rangsort, ahol a turisták közel 370 millió eurót költöttek el.
3: Nem semmi. Hát valahol szerintem nem is nagyon lehet rajta csodálkozni, hogy szívesebben utaznak külföldre, ugye a romániaiak, akár nyaralás, akár egy hosszú hétvége céljából. Most nyilván az idei nyaralás esetében lehet, hogy ez változni fog. Pont beszéltünk is erről a napokban, hogy nem feltétlenül biztos, hogy olyan mértékű lesz most már ugye a idei nyáron a külföldön töltött idő, mint a korábbi években. Pontosabban lehet, hogy többen lesznek, akik inkább a belföldi nyaralást választják. Ugyanakkor meg ez azért elgondolkodtató az, hogy mennyivel több pénzt költenek külföldön, mint itthon. Ugyebár egy hát ilyen kiruccanás alkalmával, ami hát lehet akár vásárlás is, nem?
4: Tehát, hogy csak azért mennének külföldre, hogy vásároljanak? Hát, arra gondolsz?
3: Nem feltétlenül csak azért, de hogy az is benne lehet ebben.
4: Hát tudod, hogy benne lehet, de nem tudom. Én nem gondolnám azt, hogy ez ilyen mérvadó lehet. Legalábbis most arra, magamból indulok ki.
3: Valaki elugrik, akár csak mit tudom én, Ausztriába ilyen outletbe vásárolni például.
4: Jó, biztos tehát, van, hogy... de azért az nem az átlag.
3: Nem feltétlenül arra gondoltam, én sem, persze. Az átlag az maximum csak itt a Tesco-ba ugrik át a határ túloldalán.
4: De nem? Úgy értem, hogy a nyaralók közül sem az átlag az, aki azért megy Ausztriába, hogy ő ott vegye magának ruhákat. De, és egyébként is Ausztria zárja a rangsort.
3: Kivéve, ha elvész a csomagja. Miközben.
4: Most magadról beszélsz?
3: Nem, hál' Istennek nem. Jaj, Isten őrész, ne is felső az ördögöt a falra. De hát az is egy tényező, tudod, hogy
4: elmész nyaralni, és igen, abszolút. Végül is bármi lehet.
3: Abszolút. Olyan utazásoknál, amikor kicsit messzebbre mész, és át kell szállni, akár többször is, akkor azért tényező szokott.
4: De ez nem az a kategória, Sanyi.
3: Oké.
4: Itt azért nem nagyon kell többször átszállni. De igen, értem, hogy mire gondolsz. Igen. De egyébként én beismerem, én totálisan tudok azonosulni ezzel a szemlélettel. Tehát, hogy én is inkább spórolok máson, csak azért, hogy összehozzak egy külföldi nyaralásra valót. Aha. Én ezt abszolút megértem, és egyetértek azokkal, akik így tesznek.
3: Aha. Egyébként mennyire jártad már be az országot? Tehát nem feltétlenül akarok most itt inspirációt adni,
4: hát Székelyföldet, hogy Ferencváron totálisan csak... Székelyföldöt, tehát, hogy fiatalabb éveimben családdal hosszú éveken át mindig Székelyföld és környéke volt egy célpont. A Román tengernél is jártam már néhányszor, úgyhogy az is pipa. Bihar megyei hegység is nagyjából megvolt. Igen. De egyébként nem azért szeretek külföldre utazni, mert hogy Románia nem lenne jó. Egész egyszerűen szerintem nem tartott a román turizmus sem minőségben, sem árban, hogy azt az alternatívát tudják adni, amit mondjuk egy olaszországi vagy egy spanyolországi nyaralást tud.
3: Egyet tudok érteni.
4: De egyébként, amin viszont meglepődtem, hogy Törökország mennyire a végén van ennek a sornak.
3: Ugyan azon én is amúgy, mert...
4: Sokkal, tehát hogy Németország közel az első helyen, vagy az volt az első helyen? Igen, Németország volt az első helyen, tehát fő úti cél, azon nagyon meglepődtem, és tehát, hogy én így fordítva húzaloztam volna be.
3: Igen.
4: Hogy előre tettem volna Törökországot, és akkor a vége felé Németországot. Én nem gondoltam, hogy Németország ennyire népszerű, már csak most nem akarom csúnyán mondani, a biztonsági szempontok miatt sem.
3: Én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez most csak arra vonatkozik, hogy ebben benne van mondjuk a konkrétan magának a nyaralásnak az ára, hanem amikor már ott vagy, és hogy ott mit költesz.
4: Biztos,
3: nem?
4: Persze.
3: Nem erről van szó,
4: szerintem
3: és a törököknél azért az van, hogy vannak csomagok, te megveszed, és akkor ott vagy kvázi a hotelbe, szinte végig a nyaralás
4: igen,
3: alatt,
4: de mondjuk
3: tudod
4: most,
3: is.
4: Hogyha Ausztriát hozom vissza, igen. Amit említettél, az okay. Törökországban is pont ugyanolyan jó árban lehet vásárolni ruhát és egyedeket.
3: Ja,
4: vagy még olcsóbban, mint
3: persze.
4: Ausztriában.
3: Igen. Ebből... De nem az általános. Érted? Tehát, hogy mi azért, ezt bevallom, hogy mi rendszeresen jártunk Törökbe, több alkalommal is voltunk, és minden egyes alkalommal...
4: És nem vettetek ruhákat?
3: Dehogy nem, ami most
4: de
3: rajtam a
4: pólóra
3: is onnan
4: tehát, hogy van. Nekem tehát, is hogy nagyon, nyilván, nagyon tehát, sok hogy... olyan ismerősöm van, aki elmegy nyaralni, majd, hogy nem egy félig üres bőrön, de mert hogy ott akar bevásárolni.
3: Igen.
4: Na, de
3: igen.
4: Hogy ehhez képest Törökország mennyire a végén
3: igen,
4: van
3: ehhez képest
4: a rangsorra,
3: valóban.
4: Nem?
3: Ja, igen,
4: tehát, hogy
3: igen,
4: számomra igen, ez igen. Meglepő volt. Mindegy, ezt akartam kihozni az egész megmutatásból.
3: Nem költesz annyit?
4: Mert hogy olcsóban meg tudsz venni.
3: De olcsóban meg tudsz venni.
4: Értem. És Németországban valószínűleg kevesebb dolog az, ami bekerül a bőröntbe, amit hazahoznak, de drágább.
3: Így van.
4: Értem.
3: Erre gondoltam én. Na de érdekelne egyébként, hogy a hallgatók hogy gondolják, nekik
4: abszolút.
3: Mi a véleményük erről, és amíg ezt megírjátok, vagy fölhívtok bennünket és elmondjátok, addig mi adjuk cserébe a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhalert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. A Nagyvárad önkormányzata 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vitéz úr műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a Profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát kérem szépen, akkor most már hivatalosan is kijelenthetjük, hogy a nyár hivatalos rádióját hallgatjuk, a Plusz FM-et, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei adóját, hiszen ugye elkezdődött az évszak legelső hónapja, a 2026. június 1-e hétfő van. Ez pedig a Sláger Plusz első órája. A mikrofonnál Kessérű Tomi, várlak benneteket nagyon sok szeretettel, helyben járó rovattal, fontos információkkal, aktualitásokkal, nagyon jó dalokkal, és természetesen minden órában egy érdekességgel, egy témával, egy színes hírrel. Azt mondják a szakemberek, hogy milliókat bukhat az ember, ha jobban bízik a mesterséges intelligenciában, például a ChatGPT-ben, mint az ügyvédekben. Ezzel is foglalkozunk az óra második felében, most pedig akkor indítjuk a nyarat slágerekkel és magyar kedvencekkel.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

hát kellemes hétfőt, pihenést és lazítást kívánok nektek június 1-én, és hát Isten éltesse a gyermekeket természetesen ugye gyereknap alkalmából, de hát nálunk nincs megállás itt a Pluszon, folyamatosan hozom nektek az információkat. Május 29-én pénteken reggel 9 órakor ismét megnyitották a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transalpina, azaz a 67C jelzésű országút Ranka és Kurpötközötti szakaszát. A magashegyi úton június 30-ig csak reggel 9 és este 8 óra között lehet közlekedni, július 1-től pedig reggel 7 és este 9 óra között, és kizárólag a 3,5 tonnánál kisebb járművek forgalma engedélyezett. A Transalpinán legfeljebb 30 km per óra a megengedett sebesség. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat bármikor az út lezárásáról dönthet a nyár folyamán. A 34 plusz 800 km és az 59 plusz 800 km közötti szakaszon, ha az időjárási körülmények, köd, viharok, felhőszakadás vagy bármi más veszélyt jelentő természeti jelenségek miatt ezt indokoltnak tartja, ilyen ugye a lavinák, a kőomlás vagy a földcsúszamlás, úgyhogy ezzel kapcsolatban legyetek felkészültek. Köszönöm szépen, mindenkinek kívánok baleset és büntetésmentes jó utat a Pluszon, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: közlekedünk a folytatásban is itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó Széplak és Bisztra Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt, közölte Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukció Erbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon, számolt be Pisztol. A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy a Berettyó Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-a, a Szoldobágy völgy feletti 320 méteres viaduknak pedig a 85%-a felépült, írja az Edge Press. A 884 millió leértékű beruházást uniós forrásokból finanszírozzák. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az Észak-Erdélyi autópálya használható része, így az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből 204 kilométerrel lehetne közlekedni. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál, július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafé Litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz első órájában, aztán pedig majd az AI lesz a főszerepben nem is olyan sokára, hiszen azt mondják a szakemberek, hogy nem érdemes a ChatGPT-re hallgatni minden esetben, mert akár az ember hát elég komoly összegeket is bukhat, például egy jogi ügyben. A részletek nem sokára, most pedig akkor zene!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

No, a Sláger Plusz első órájában akkor az AI a főszerepben. Egyre több ember bukik pénzt, pert vagy fontos jogi ügyet azért, mert a mesterséges intelligenciától kér tanácsot ügyvéd helyett. Egy cikk szerint sokan már felmondásokat, keresetleveleket, sőt ingatlan ügyeket is a ChatGPT-vel próbálnak intézni, és ebből bizony nagyon komoly bajok születnek. Egy ügyvéd arról számolt be, hogy az EMI gyakran magabiztosan téved, és a laikusok nem tudják megkülönböztetni a valós jogi információt a hibás, vagy akár teljesen kitalált válaszoktól. Volt, aki az EMI tanácsára azonnali hatályú felmondást adott be, miközben 30 napos felmondási időt írt bele. A munkáltató pedig jogellenes felmondás miatt fellépett ellene, és az ügyfél 2 havi fizetését bukta el. Egy másik esetben valaki szülői felügyeleti pert indított mesterséges intelligencia által generált keresettel, de a rendszer rossz jogcímet írt be, megváltoztatás helyett megszüntetés szerepelt. A bíróság emiatt automatikusan elutasította a kérelmet, az ügyfél pedig hónapokat és természetesen pénzt veszített. Az ügyvédek szerint a mesterséges intelligencia jó eszköz lehet tájékozódásra, de természetesen nem helyettesíti a jogi szakértelmet. A legnagyobb veszély akkor van, amikor valaki szentírásként kezeli a chatbot válaszait. Pedig egyébként az apróbetűs részben fel is van tüntetve, hogy ne vegyünk mindent készpénznek, de hát nyilván az ember hajlamos a kényelmességre, és milyen jó az, hogy ott egy kézből megkap mindent, holott pedig hát lehet, hogy jobban utána kéne nézni és utána járni a dolgoknak. Úgyhogy egy a lényeg, hogy ne vegyetek semmit készpénznek, amit a mesterséges intelligencia mond, tájékozódjatok hiteles forrásból szakemberektől. És hallgassátok a Plusz FM-et, ezt viszont én mondom, úgyhogy nekem nyugodtan hihettek, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Szépen lassan zárjuk a Sláger Plusz legelső óráját a nyár legelső napján, június 1-én, de ugye pánikra semmi ok, hiszen jön a folytatás. Egyrészről kapjátok a friss információkat, a roppogós híreket a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jó voltából, aztán pedig jövök vissza, és hozom nektek a legnagyobb kedvenceket. Itt van az a dal, amivel indul majd a második óra.

0: Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Miután Romániának legkésőbb június 7-ig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik. És nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az út karbantartás és a közlekedés biztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszak úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el. Így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 000 munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A világ második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-kal zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 24, éjjel pedig 18 fokot mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet, helyenként viharossá is fokozódhat, akár 30 km/h széllökésekre is számíthatunk. Ugyanakkor számottevő fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunorea utca felé is felől, a Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovlói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. június 1-én hétfőn megyünk tovább itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra. A stúdióban továbbra is a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Keserű Tomi. Ebben az órában is lesz miről beszélnünk, hiszen az óra második felében azzal kapcsolatban hozok majd egy témát, hogy hangos cikkekkel erősít a Spotify sokak nagy-nagy örömére. Aztán remélem, hogy annak is örültök, hogy hozom én is nektek a nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit és a legjobb zenéket is. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

továbbra is kellemes hétfőt, pihenést, lazítást kívánok nektek, és a gyermekeket Isten éltesse. Mi meg hát megyünk tovább itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz második órájában. Európai Uniós támogatással 24 elektromos buszt vásárol a Bihar megyei tanács. A projekt finanszírozási szerződését az elmúlt pénteken kötötték meg a kolozsvári székhelyű Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A 85,3 millió leértékű megállapodás célja, amelyből a megyei önkormányzatra eső önrész 2%, az ingázás megkönnyítésen, illetve civilizáltabb körülmények teremtése a távolsági személyszállítás számára. A beruházás részeként ugyanakkor 3 lassú és 12 gyors töltőállomást is létesítenek. Ezeknek a buszoknak az üzemeltetése lefedi majd Bihar megye minden régióját, beleértve Nagyváradot is. Míg máshol az országban a vidéken élő embereknek gondot okoz, hogy eljussanak a munkahelyeikre, illetve általános jelenség a falvaknak az elnéptelenedése és a menetrend szerinti távolsági járatoknak a megszűnése, mivel a munkáltatók nagy távolságokról utaztatják be a munkahelyekre saját kis buszokkal az alkalmazottaikat, addig itt nálunk Bihar megyében gondoskodnak arról, hogy tömegközlekedéssel mindenki eljusson oda, ahová menni szeretne. Felosztották a megyét egyébként 22 kistérségre, és egyeztetve a polgármesterekkel úgy állították össze a menetrendeket és az útvonalakat, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen. Mint ahogyan mi tesszük ezt a zenei választékunkkal itt a Plusz FM-en.

0: ballagbáravi indiák, kérem szépen, hát elkezdődtek a ballagások a Nagyváradi és Bihar megyei magyar tannyelvű, illetve magyar tagozattal rendelkező iskolákban. Május 29-én pénteken 11 órától a Székesegyházban tartott főpapi szentmisén adtak hálát az elmúlt 12 év kegyelmeiért a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzős diákjai. A szentmise főcelebránsa és szónoka a Böcskei László megyés püspök volt. Az Ady Endre elméleti líceumban pedig május 30-án szombaton 11 órától tartották a ballagási ünnepséget. A Nagyváradi Művészeti Líceum két végzős magyar osztálya június 4-én csütörtökön 11 órakor köszön el az iskolájától az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnáziumban a magyar tagozat számára az utolsó osztályfőnöki órákat június 1-én szervezik meg, a román tannyelvű osztályokkal közös ballagási ünnepségre pedig június 4-én csütörtökön 9 órától kerül sor az iskola udvarán. A Székelyhídi Petőfi Sándor elméleti líceumban június 4-én csütörtökön 11 órától tartják a 12-esek ballagási ünnepségét. Az Érmihályfalvi egyes számú technológiai líceumban szintén június 4-én csütörtökön 10 óraig kezdett el kerül sor a ballagási ünnepségre. A Margitai Horváth János elméleti líceum 12. osztályos diákjai június 4-én csütörtökön 11 órától intenek búcsút az iskolának. A Nagyszalontai Arany János elméleti líceumban pedig június 5-én pénteken délelőtt 11 órától tartják a ballagási ünnepséget.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
5: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz második óráját gyűrjük 2026. június 1-én hétfőn a nyár hivatalos legelső napján. Most jönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon, aztán természetesen hozom majd nektek a témát, méghozzá az óra második felében azzal kapcsolatban, hogy hangos cikkekkel erősítés újít a Spotify.
1: Slágerek magyar

Kellemes hétfőt kívánok nektek a nyár legelső napján itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz második órájában. Egy magazin, a Media Future arról ír, hogy a Spotify újabb nagy lépést tesz a zene mellől a szöveges és hangos tartalmak felé. A platform mostantól magazincikkeket és hangos könyveket is kínál előfizetésben, méghozzá egy olyan rendszerben, ami teljesen átalakíthatja a digitális kiadói piacot. A modell lényege, hogy a felhasználók havonta 15 órányi prémium hangos tartalmat kapnak, a kiadók pedig a Spotify-tól hallgatási idő alapján kapnak bevételt. Ez óriási változás, mert eddig a magazinok és könyvkiadók jellemzően fix díjért adták a tartalmat. Most viszont a streaming logikája lép életbe. Minél többen hallgatják, annál többet keresnek vele. Mint mondjuk a YouTube, teszem hozzá én. A cikk szerint a kiadók egyszerre lelkesek és óvatosak. A Spotify ugyanis hatalmas elérést ad, de félnek attól, hogy a zeneiparhoz hasonlóan itt is a platform diktálja majd a feltételeket. A felhasználók viszont jól járnak. Egyetlen előfizetéssel hozzáférhetnek magazinokhoz, riportokhoz, dokumentum hanganyagokhoz és könyvekhez is. A Spotify célja, hogy a zene mellé egy teljes tartalom ökoszisztémát építsen, ahol a hallgató ugyanúgy fogyaszt cikket, könyvet és podcastot, mint egy playlistet. Úgyhogy jön az újítás, kérem szépen, erre mindenképpen érdemes odafigyelni. És erre a dalra is nálunk itt a Plusz FM-en. Lelia.

Ebben a pillanatban ér véget a Sláger Plus második órája 2026. június 1-én hétfőn, a nyár hivatalos legelső napján. A folytatásban ugye átadom a szót, a mikrofont, a stúdiót Ábrahám Miklós kollégámnak, a mai napon ő szállítja nektek a friss információkat, a ropogós híreket. Aztán viszont jövök vissza, én már készülök a folytatásra, és indítom nektek ugye a Sláger Plus harmadik óráját, méghozzá ezzel a dallal.

0: Plusz FM. Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ebrahim Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a December 1 park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamosvonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 24, éjjel pedig 18 fokot mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet, helyenként viharossá is fokozódhat, akár 30 km/órás széllökésekre is számíthatunk. Ugyanakkor számottevő fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onestilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onestilor és Löposuli utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposuli utca irányába tovább is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hát remélem, hogy jól telik a nyár legelső napja, június 1-e hétfő van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz harmadik órája, ugye éppen fél időnél járunk a mai napon, a mikrofonnál kísérjük Tomi, hát nem is szaporítom a szavakat, már is mondom, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma, miről fogunk majd diskurálni. Hogy iszod a kávét, megmondom, milyen személyiség vagy. Erre is fényderítünk az óra második felében, a kávéfogyasztási szokásokat fogjuk majd megvizsgálni, hogy hogyan hozható ez összefüggésben, ahogyan mondtam, ugye a személyiségünkkel. Érdekes, izgalmas a téma, úgyhogy várlak benneteket nagyon sok szeretettel. Ezen kívül nem hiányozhatnak a fontos információk sem, a helyi aktualitások, illetve azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Megyünk tovább!
5: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Június 1-én hétfőn, ez már a Sláger Plusz harmadik órája. No, egy kis programajánlat a folytatásban. Idén is megszervezik ugyanis a középkori fesztivált a Nagyváradi Várban, július 3-a és 5-e között, írja közleményében a szervező Vizitorádia Egyesület. A háromnapos rendezvény ideje alatt lovagok, harcosok, középkori szereplők, kézművesek, hagyományőrzők, tűzzsonglőrök sereglenek fel, középkori csatákat fognak imitálni és élő zenével is szolgálnak. Már javában zajlanak egyébként a fesztivál előkészületei, május 25-én pedig megkezdődött az árusok regisztrációs időszaka is, úgyhogy kérném szépen mindazok figyelmét is, akik esetleg ilyesmiben utaznak. Várják a hagyományos ételek, édességek vagy más különlegességek árusait, népi iparművészeket, kézműveseket, akik asztalt szeretnének bérelni a fesztivál idejére. A jelentkezéseket egyébként online lehet benyújtani a fesztiválul medievaloradia.ro honlapon, a határidő június 14-e. Ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen, a pályázónak követnie kell az összes lépést, vagyis meg kell adnia az összes kért információt az űrlapon erre a célra szolgáló mezőben, cégnév, elérhetőség, stb., és fel kell tölteni a szükséges dokumentumokat, meg kell jelölni azt, hogy melyik helyet kéri, és azt is, hogy mekkora teljesítményű energiaellátásra van szüksége. Érdeklődni egyébként az office@visitoradia.com címen lehet. A fesztivál részletes programját később fogják közölni, egyébként maga a fesztivál ugye a Nagyváradi Várban július 3-a és 5-e között lesz. Nálunk pedig slágerek és magyar kedvencek most rögtön a folytatásban.

0: 2026. június 1-e van, ma ünneplik Romániában a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját, amely munkaszüneti nap, hát késlelteti a nyugdíjak kézbesítését a román postán keresztül. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. Normál esetben a román posta már a hónap első napján elkezdi a nyugdíjak kézbesítését, 2026. júniusában azonban a házhoz szállítás csak június 2-án indul, és 15-én ér véget, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. Azok a nyugdíjasok tehát, akik bankkártyára kérik a nyugdíjukat, nem lesznek érintettek a módosításokban. A hivatalos információk szerint az összegeket 2026. június 12-én utalják a számlákra. Jelenleg mintegy 2,5 millió nyugdíjas használ elektronikus kifizetési rendszert. 2026. júniusa több hivatalos munkaszüneti nappal kezdődik. Ugye a mai nap munkaszüneti nap, a gyermeknap és az ortodox pünkösd második napja miatt is. Ezért az állami intézmények, a bankok és a postai szolgáltatások különleges program szerint működnek, vagy felfüggesztik tevékenységüket. A külföldön élő román nyugdíjasok esetében a nemzetközi utalásokat 2026. június 20-a körül tervezik, de a pontos dátum a banki feldolgozástól és a nemzetközi átutalásoktól függően változhat. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés nem lehetséges otthon, az összegek később a postahivatalokban is átvehetőek lesznek, úgyhogy csak nyugi, köszönöm szépen a megértéseteket és a türelmeteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
2: És most vissza a zenéhez.
0: Június 1-én továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Sláger Pluszt, ahol most jönnek ismét a jó zenék, aztán pedig hozom majd a témát a kávézási szokásainkkal kapcsolatban. Hát hogy iszol a kávét? Megmondom, hogy milyen személyiség vagy. Izgi lesz, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában kávézni hívlak benneteket, és közben hát el is mondom, hogy milyen a személyiségetek méghozzá az alapján, ahogyan kávéztok. Izgalmasnak hangzik, ugye? Egy magazin friss összefoglalója szerint a kávéválasztás többet elárul rólunk, mint gondolnánk. Nem személyiségteszt, de mindenképpen visszatükrözi a szokásainkat, a tempónkat és a mindennapi működésünket. A kutatások alapján a fekete kávé rajongói általában az egyszerűséget és a letisztultságot keresik. Ők azok, akik nem bonyolítják túl a dolgokat, szeretik a gyors, karakteres megoldásokat. A latte és teljes kávé kedvelők ezzel szemben gyakran társaságkedvelők, akik számára a kávézás egy kis rituálé, egy mini szünet a napban. A szezonális italok, például a pumpkin spice latte rajongói kreatívabbak és szeretik megélni az évszakok hangulatát. A jeges kávé ivók, hát ők egy külön kategória. Ők azok, akik még télen sem váltanak forró italra. A pszichológusok szerint ez a típus nyitottabb az újdonságokra, könnyebben alkalmazkodik és ragaszkodik a saját ritmusához. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem érdemes túl messzire menni a következtetésekkel. A kávéválasztás sokszor egyszerű megszokás, praktikum vagy mondjuk hangulat kérdése, de mégis érdekes tükör arra, hogy hogyan működünk a hétköznapokban. Kedves egészségetekre, ha most kávéztok, a kávé mellé pedig természetesen slágerek és magyar kedvencek érkeznek itt a Plusz FM-en.

Ebben a pillanatban 3-2-1, akkor véget ér a Sláger Plusz harmadik órája is június 1-én hétfőn, de még mindig van mit hallgatni, még mindig a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, nagyon szépen köszönöm. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, meg is háláljuk a hűségeteket, friss hírekkel, ropogós információkkal, ezekről Ábrahám Miklós kollégám gondoskodik a mai napon, ő az ügyeletes hírszerkesztő, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont jövök vissza, mutatom, hogy mivel.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donká fejel litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányér tálcsésze egységes ára darabonként 3,99 bani.

0: Szupeko, szuper megtakarítás napon.
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag a román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhalert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. Nagyvárad önkormányzata 151 millió lei vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityázul műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét, adta hírül a profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 24, éjjel pedig 18 fokot mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet, helyenként viharossá is fokozódhat, akár 30 km/h széllökésekre is számíthatunk. Ugyanakkor számottevő fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
4: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza két irány lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megérő út és az NSZQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Megérő és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSZK utcában a Börögánuló utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: No, még egy 60 perces menet, egy újabb etap még előttünk van a nyár legelső napján, 2026. június 1-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál kísérünk Tomi, ez pedig a Sláger Plusz negyedik órája. Még mindig van mondani való, úgyhogy folyamatosan kérem a figyelmeteket, ugye még mindig hozok nektek fontos infókat, helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig azzal foglalkozunk majd, hogy azt tanácsolják a szakemberek, hogy tornázzunk otthon lehetőleg minél többet, hogy megőrizzük az egészségünket. Én is mozgatlak benneteket, természetesen közben slágerekkel és magyar kedvencekkel.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

Ebben az órában, itt a Sláger Plusz negyedik felvonásában két az egészséggel kapcsolatos hírrel is készültem nektek, íme az első. A Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei ismét Nagyváradra érkeznek, ahol ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést biztosítanak gyermekek és felnőttek számára. A június 8-a és 19-e között zajló program az idegrendszeri sérülések következtében kialakult mozgáskorlátozottság javítását segíti a közismert Pető módszerrel. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz, a Moszkva utca 14 szám alatt. Jelentkezni Dénes Évánnál lehet a 0740-613-770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. A szervezők tájékoztatása szerint a programra elsősorban olyan gyermekeket várnak már fél éves kortól, akiknél terhesség alatt, szülés közben vagy közvetlenül utána központi idegrendszeri károsodás történt, például oxigénhiányos állapot, agyvérzés vagy agyinfarktus következtében, és emiatt mozgáskorlátozottság alakult ki. A fejlesztés ajánlott többek között diplégia, hemiplégia, tetraparézis, ataxia, atetózis, spina bifida, valamint megkésett mozgás fejlődés esetén is. Felnőttek számára ugyancsak lehetőség nyílik konduktív fejlesztésre és rehabilitációra. A program azoknak is segítséget nyújthat, akik cerebrális parézissel, szklerózis multiplexel, Parkinson-kórral élnek, sztrókon estek át, vagy koponyasérülés utáni állapotban vannak. A Pető módszer a konduktív pedagógiára épülő komplex fejlesztési forma, ami nem csupán a mozgás javítására összpontosít, hanem az egész személyiséget veszi figyelembe. A módszer egyik alapelve, hogy a fejlesztés nem passzív kezelés, hanem a gyermek vagy felnőtt aktív részvételére épül. A mozgásfejlesztés mellett hangsúlyt kapnak a részképességek, például az orientáció és a kommunikáció fejlesztése is. A módszer és az intézmény több rangos elismerésben részesült az elmúlt évtizedekben. A konduktor képzésért 1983-ban állami díjat kaptak. 2006-ban első szellemi hungarikumként ismerték el a Pető módszert, 2013-ban pedig magyar örökség díjjal és prima díjjal tüntették ki. Még egyszer mondom az elérhetőségeket, ahol lehet jelentkezni. Dénes Évánál a 0740-613-770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. Nem sokára az óra második felében majd ugye a mozgás fontosságával fogunk foglalkozni, most viszont slágerek és magyar kedvencek, hiszen ez a Plusz FM.

0: Köszönném szépen még a gazdák és a gazdálkodók figyelmét is itt a Sláger Plusz negyedik órájában. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség és a mezőgazdasági minisztérium ismételten figyelmezteti a gazdákat 2026. június 5-en az egységes támogatási kérelmek leadásának végső határideje. Az intézmények szerint a jelenlegi szabályok alapján idén már nem lesz lehetőség késedelmes benyújtásra büntetések mellett. A figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert a kampány vége előtt 3 héttel még jóval kevesebb kérelem érkezett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az idei kampány egyik legfontosabb változása, hogy a korábbi évektől eltérően a határidő lejárta után már nem lesz úgynevezett büntetéses időszak. Korábban előfordult, hogy a gazdák még néhány napig vagy hétig leadhatták a kérelmeket támogatás csökkentés mellett. Idén azonban a hatóságok hangsúlyozzák, hogy június 5-e után a kérelmeket már nem fogadják el. Az intézmények emiatt arra kérik a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, tartsák be az ügynökség által kijelölt időpontokat, és időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat. Emlékeztetnek arra is, hogy a támogatási kérelmet csak egyszer kell benyújtani, függetlenül attól, hogy a gazda a több településen vagy megyében használ földterületeket vagy működtet gazdaságot. A kérelmeket és a területi nyilatkozatokat az ügynökség honlapján elérhető online alkalmazáson keresztül kell kitölteni. Az állattenyésztési támogatásokat igénylő gazdáknak emellett külön ágazati nyilatkozatot is kell tenniük, még az online felület használata előtt. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek aláírása kötelező, és lehetőség szerint elektronikus aláírás használatát javasolják, illetve, hogy Bihar megyében a helyi és megyei központok alkalmazottai szombaton és vasárnap is fogadják a gazdákat, és veszik át a támogatási kérelmeket, hasonlóan az ország többi részéhez, ahol szintén rendkívüli hétvégi ügyfélfogadással próbálják csökkenteni az utolsó napokra várható torlódást. Az intézmény szerint erre azért van szükség, mert még mindig sok termelő nem nyújtotta be a 2026-os támogatási kampányhoz szükséges dokumentációt. Figyeljetek a határidőre! Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a püspöki palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk és van mivel foglalkoznunk. Az egészségünk lesz a fókuszban majd nem is olyan sokára, ugyanis a szakemberek azt tanácsolják, hogy tornázzunk otthon, hogy megőrizzük az egészségünket és a fittségünket. Ebben egyébként teljes mértékben egyetértek velük. Úgyhogy ti is maradjatok velem és tartsatok velem, és ha van kedvetek, már is egy picikét mozoghattok itt a Plusz FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel természetesen.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Június 1-én hétfőn már a Sláger Plusz 4. órájában járunk, milyen villámgyorsan telik az idő. No, akkor mozogjunk a folytatásban. Ti szoktatok-e otthon tornázni? Ha igen, akkor nagyon jól teszitek, ha pedig nem, akkor ideje elkezdeni. Egy magazin friss összefoglalója szerint ugyanis az otthoni torna ma már nem B-terv, hanem az egyik legerősebb egészségmegőrző eszköz, amit a kutatások is alátámasztanak. A rendszeres, akár napi 10-20 perces mozgás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, javítja a vérkeringést és mérhetően növeli az állóképességet. A szakértők szerint az otthoni edzés egyik legnagyobb előnye, hogy bárki számára elérhető. Nincs szükség drága eszközökre, edzőteremre vagy külön időpontokra. A kutatások azt mutatják, hogy a saját testsúlyos gyakorlatok, például a guggolás, a kitörés, a plank vagy a könnyű kardió már néhány hét alatt javítják az ízületek mozgékonyságát, csökkentik a hát- és derékfájást és segítenek a stressz oldásában is. A cikk egyébként kiemeli, az otthoni torna különösen fontos azok számára, akik mondjuk ülőmunkát végeznek, mert napi 6-8 óra ülés mellett a mozgáshiány gyorsan izomgyengüléshez és tartáshibákhoz vezet. A rendszeres rövid edzések viszont visszaállítják az izomegyensúlyt, és hosszú távon megelőzhetik a krónikus fájdalmakat. A szakemberek szerint a legfontosabb a következetesség. Nyilván nem kell óriási nagy edzésekre gondolni. A lényeg, hogy minden nap legyen egy kis mozgás. Az otthoni torna így válik az egyik legegyszerűbb, de ugyanakkor mégis leghatékonyabb módjává annak, hogy megőrizzük az egészségünket, és hogy alakítsuk a beach body-t, ha már nyár van. Úgyhogy mozgásra fel, én pedig természetesen a torna mellé is hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Plusz FM-en, úgyhogy mehet fel a hangerő nyugodtan.

slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak.
1: No hát most már tényleg leteszem a lantot. Június 1-én, hétfőn, a nyár hivatalos legelső napján, hát eddig tartott itt a pluszod, a Sláger plusz. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek, most búcsúzom. Nektek további jó rádiózást kívánok természetesen, találkozunk holnap a szokott időben és helyen. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere Deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Janika autók, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Janika autók, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy

0: enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kellendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának, miután Romániának legkésőbb június 7-éig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik, és nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedés biztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszak úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idén csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el. Így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 000 munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen, 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-a zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a december egy park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamos vonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: hogy maradjál.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plus FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.
2: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvényét. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyerte a Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.

0: A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag a román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhr-alert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. A Nagymered önkormányzata 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a várat szőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityázul Műszaki Kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a Profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: but you're just a boy.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának, miután Romániának legkésőbb június 7-éig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik, és nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű

0: teóriák szerint a szállítási kereslet változásainak nyomonkövetése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedés biztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A szemlélés automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el. Így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 000 munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen, 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-kal zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

legfrissebb magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a Nagy Egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ebrahim Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a Nagy Egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a December 1 park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamosvonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állítem.

0: A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: hangot lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag a román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhallert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. Nagyvárad önkormányzata 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vitéz úr műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak

0: postafiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kellendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Miután Romániának legkésőbb június 7-ig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik. És nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás.

0: jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az út karbantartás és a közlekedés biztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A szemlélés automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 000 munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A világ második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-a zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, baj nincs, haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétán kialakításáról szóló határozatot. Ez a december egy park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamos vonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is

0: él, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag a román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhalert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. Nagyvárad önkormányzata 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityázul műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a Profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.